ni smiha, ni. Ma jasan je dan, zajno grem van. Dobra san okna, dobar je dan. Čista košu.